Komjó, dance memo, Bozsírdal live, ez magyar, Bozsírdal live, ez magyar, Bozsírdal live, ez magyar.

0: Mama, neked ronkana jó van.
1: Ami ikemört a högdesz fák réheze.
2: Szám,
3: Önert für Karnaval!